0: Ana.
1: Eko si sen on Asempa FM 94.7.
2: Aha! Obi nye! Eko si sen nye! Bonsoir wo mini Asempa! Debrane mamba!